múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: sztori. Jó, már nem leszek sztori, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

döntéssel közelebb hozzád. Valami még

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárásra kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Out Locked.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Nézd már, kotta van a szemétbe.
3: Á, szemét van a kottában.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárás kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy 1 milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetés helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban...
2: A tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.

0: közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki, úgyhogy ez egy áldásos helyzet. De jó, hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén, de most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Max Lund, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulata, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalai, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is.
0: Aztán!
1: és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

csak egy lány volt, de ő volt az álmom. Vártam, hogy egyszer rám találjon. Eszembe jut a napról, a fényből rám mosolyog egy gyűrött képről. Ő volt a kezdet, messze a vég, de ha átölel minket a mindenség, van még esély, ne add fel hát.

téged, kerestem a lángot, kerestem az érzés iránt a lájót. Elég volt, hogy láttalak téged, az álom lányt, az emlékképet. Elég, ha vagy, ha létezel a szeret, az érzések között velem boldog lehetsz, hogy mi lesz később, is rajtad áll. Várok rád, de egy

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad! Informer, you know say that I'm a snow me, I go blam. I like you bum bum bam. Take the madness, I say that I'm a snow me, stab somewhere down the lane.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: Lépés Rádió.
0: Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékony a pűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A felhős borongós időnk lesz, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra. Többfelé lesz élénk zivatarok környezetében erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra, a nap máshol még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, aztán napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható. Élénk lesz az északi szél, reggel 8-16, napközben 18-24 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
6: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
10: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. Itt van velem Karina és Sanyi, én pedig Robi vagyok. Sziasztok!
11: Sziasztok, péntek az én napom!
10: No, 2026. szeptember 11-e van, mindjárt beszélünk erről a napról majd a mai műsor folyamán, illetve ezen kívül lesznek érdekes híreink, bölcsesség, időjárás, horoszkóp, és köszöntsük mindjárt a névnaposokat. Előtte viszont gyors elérhetőségek, www.lépésradio.hu kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon, iratkozzatok, lájkoljatok, kövessetek minket minden platformon, a YouTube-on tartalmainkat hype-oljátok, de írhatok nekünk e-mailt
12: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
10: És számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni. 2026. szeptember 11-e van, amikor a Teodórákat köszönhetjük. Görög-német eredetű női név jelentése, Isten ajándéka. Minden Teodóra nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ma születtek nekik. Happy birthday, és bárki bármilyen évforduló ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Indításként már is egy jó zenével kezdünk, és aztán pedig majd hagyjuk Karinát is, ígérem, megszólalni. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban. Most érkezik a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
1: Nem azért nem merjük, mert nehéz, nem azért nehéz, mert nem merjük. Sokszor már azelőtt lemondunk valamiről, sokszor már azelőtt eldöntjük valamiről, hogy túl nehéz, mielőtt valóban megpróbálnánk. Az első lépés nem garantálja a sikert, nélküle sosem derül ki, mire lettünk volna képesek.

0: szárazni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor már is a Hungarometer ZRT-től a legfrissebb aktuális infók. Budapesten zápor eső van, és 15 fokot mérnek. Debrecenben viszont jobb a helyzet, itt borult az ég, és 21 fok van. Győrben 13 fokot mérnek, Miskolcon esik, és 17, Pécsen esik 14, még Szegeden borult ég mellett 20 fok van. A mai napra egyébként már is mondom, hogy mit jósolnak részletesen. Felhős időre van kilátás, általában időszakos szakadozásokkal, de főként éjszakon maradhatnak tartósan borult tájak. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is, napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. Zivatar környezet viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 15 és 22 fok között várható, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsőértéket is mérhetünk. Kés este 13 és 20 fok közötti értékek valószínűek. Egyébként pont azt néztem, ország szerte a teljes ország referve 16 és 35 fok között lett ország szerte a hőmérséklet. Mindenki találja ki, hogy nála hány fok lesz.
2: Én 32-t szeretnék.
1: Hát te mit szeretnél? Én a 22-vel kielégszem, jó?
2: Na, akkor jó. Sanyi, ja te egy hely laktok, na jó.
3: Hát, na.
1: Na, Sanyi.
3: De szerintem, hát, majd még visszamelegszik egy ilyen, tudom, tartja majd még ilyen 25 fok körüli.
1: Na nézzük, orvos-meteorológiai szempontból kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás, ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedett reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. Az elkövetkezendő napokra pedig, mondom, mit írnak, szombaton országszerte nyugatról tovább szakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, de a Dunától keletre még nagyobb területen felhős maradhat az ég. A csapadékhajlam is csökken, napközben inkább csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délután 18-25 fok között alakult a hőmérséklet szombaton. Vasárnapra pedig fontos info, hogy hajnalban 6 és 14, napközben 20-25 fok között értékek várhatók. Hétfőn 7-16 hajnalban, 19-27 napközben, kedden 8-16 hajnalban, 22-27 napközben, szerdán 9-17 hajnalban, 23-29 napközben, még jövő csütörtökön hajnalban 10-18 napközben 20-26 fok között értékeket mérhetünk. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, és hallgassátok, amikor csak tehetitek a Lépés Rádiót. Kaptunk üzenetet és dalkérést, Niki írt nekünk, Tarkan Simarik dalát szeretnék kérni, egészen pontosan azt írta nekünk, hogy ezt nem lehet kihagyni. Én Tarkántól szeretném kérni a Simari Kiski számát. Kinek küldöm? Mindenkinek, akinek szükséges, van egy kis vidámság, vagy szüksége van egy kis vidámságra. Legyen szép napja mindenkinek. Köszönjük Nikinek a dalkérés, neked pedig utólag is boldog névnapot, ha jól tudom, neked is tegnap volt a névnapod. Aztán megérkezett John Gold, szia Karina, Sanyi és Robi, újra itt vagyok, és benneteket hallgatlak, és ha már zenei kéréseknél tartunk, úgy gondolom jöhetne a Scootertől a Fire című dala, ha kicsit feltüzeljük a hangulatot. köszi szívesen, akkor jöjjön itt a Lépés Rádióban a Tárkán Szimarék dala, aztán Sanyi hozza a csillagjegyeket, jön a horoszkóp robot, és utána jön a Fire is, és szeretném a hallgatókat megkérni, hogy aki teheti a hallgatói messenger csoportunkba, írja le, hogy ahol jelenleg van, ott most esik-e az eső, vagy sem, vagy milyen az időjárás, és hány fok van, ilyen kis hallgatói kutatás, hogy mi a helyzet az időjárása az ő környezetükbe, egy települést, esetleg azt, hogy esik, nem esik, felhős, nem felhős, meg hogy mondjuk 15 és 22 fok között, vagy 26 fok között hol, milyen az idő jelenleg. Jöjjön Tárkán, és ez már a Szimarék.

0: Nos, ma egy váratlan helyzet próbára teheti rugalmasságodat. Ha nem ragaszkodsz minden áron az eredeti tervhez, és tényleg még az is kiderülhet, hogy a változás neked kedvezett. Mika, valaki ma olyan kérdést tehet fel neked, amin érdemes hosszabban elgondolkodnod. Ne érezd úgy, hogy mindenre azonnal választ kell adnod. Ikrek, egy beszélgetésből ma érdekes információhoz juthatsz. Figyelj azokra a félmondatokra is, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek. Rák, könnyebben kimondhatod azt, amit már egy ideje magadban tartasz. A megfelelő embernek és megfelelő módon teszed, inkább megkönnyebbülést hozhat, mint konfliktust. Oroszlán. Egy elismerés vagy pozitív visszajelzés jól eshet, de ne csak mások véleményéből mérd a saját teljesítményedet. Tudod igazán, mennyi munka volt abban, amit elértél. Szűz. Ma érdemes lehet rendet tenni valamiben, amit már régóta kerülget. Egy kisebb elintézett feladat meglepően nagy megkönnyebbülést hozhat. Mérleg. Egy kapcsolatban ma az apró gesztusok többet mondhatnak a nagy kijelentéseknél. Figyeld azt is, mit tesz a másik, ne csak azt, amit mond. Skorpió. Régi kérdésem, a új szemszögből nézhetsz rá. Nem biztos, hogy megváltozik a véleményed, de könnyebben megértheted a másik oldal gondolkodását. Nyilas. Valami ma kizökkenthet a megszokott ritmusból, és éppen erre lehet szükséged. Egy spontán döntésből kellemes élmény vagy új ötlet születhet. Pak. Egy hosszabb ideje végzett munka eredménye lassan láthatóvá válhat. Ne sürgesd az utolsó lépéseket csak azért, mert már közel érzed a cél. Vízöntő. Ma könnyebben találsz szokatlan megoldást egy hétköznapi problémára. Mondd ki az ötletedet akkor is, ha elsőre mások furcsának találják. Hala. Másik ember hangulata ma erősen hathat rád. Segíthetsz neki, de ne vállald át automatikusan azt, amit neki kellene megoldania.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chilibo, Chilibo, Chilibo, Chilibo.

0: És akkor egy kis érdekesség a mai napról, ami azért fontos, és meg kell, hogy emlékezzünk, hogy mi is van, és mi is közeledik ezen a hétvégén, mert ám közeledik is egy igen érdekes esemény, és erről én nem is hallottam eddig, de kíváncsi vagyok, hogy ti igen. Tudtátok, hogy a mai nap ugye szeptember 11-e péntek van, és szeptember 11-e az első segélynyújtás világnapjának hétvégéje közeledik. Tudtátok, hogy van ilyen hétvége?
1: Nem, nem tudtuk.
0: Na, akkor nézzük, mit lehet erről tudni. Szeptember 2. szombatján tartják az első segélynyújtás világnapját, amelyet 2026-ban szeptember 12-ére esik. A kezdeményezés célja, hogy minél többen sajátítsák el azokat az alapvető első segélynyújtási ismereteket, váratlan helyzetben akár életet is menthetnek. A mai naphoz, szeptember 11-éhez az Egyesült Államokban az úgymond Patriot Day is kapcsolódik. Ezen napon emlékeznek a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira. Ezt mindenféleképp meg akartam osztani, illetve az egy kis további érdekességet más területről. Az emberi szervezet egyik különleges tulajdonsága, hogy a máj képes jelentős mértékben regenerálódni. Ha egy egészséges máj egy részét sebészeti úton eltávolítják, a megmaradó szövet képes növekedni és részben helyreállítani az eredeti májtömeget. Ez az egyik oka annak, hogy bizonyos esetekben élő donor is adhat májszövetet transzplantációhoz. Nem úgy működik, hogy egyszerűen kinő egy új máj, hanem a megmaradt sejtek növekednek és osztódnak, amíg a szerv ismét képes megfelelően ellátni feladatát. Na, erről se hallottam még, számomra ez is újdonság. De mi van azzal, aki eliszta a máját? Hát az már onnantól kezdve hiába regenerálódik.
1: Hát az nem regenerálódik.
0: Az onnantól kezdve nem tud.
1: Az nem tud, annak nincs ideje,
2: az
1: szerintem.
2: Az pusztul elfelé a máj.
1: Azok nem is kapnak donor májat, akik alkohol problémákkal.
0: Meg nem is lehetnek donorok.
1: Nem lehet, mert egyszerűen felesleges, mert nem tud kilábalni belőle, tehát azért inkább olyan emberek szoktak kapni, akik jobban rá vannak szorulva, és egészségesebb életet élnek.
0: Na, viszont hozzunk egy újabb érdekességet. Képzeljétek el, egy amerikai nő azt hitte, elveszett a jegye. Aztán kiderült, hogy 100.000 dollárt ér. Hát, jól jár vele. Nézzük a részleteket. Van az az érzés, amikor valaki minden zsebét átkutatja egy elveszett papírdarab miatt. Ez a papírdarab azonban történetesen több 10 millió forintot ért. Egy amerikai lottójátékos már azt hitte, elveszítette nyertes szelvényét. Amikor végül megtalálta és ellenőrizte, kiderült, hogy 100.000 dollárt nyert. A játékos először nem tulajdonított különösebb jelentőséget a szelvénynek, majd amikor ellenőrizni akarta, hirtelen nem találta. Megkezdődött a keresés, és végül sikerült előkerítenie a jegyet. Ekkor derült ki, hogy nem néhány dolláros apró nyereményről van szó, hanem 100.000 dollárról. Egy teljesen hétköznapi papír darab így egyik pillanatról a másikra az egyik legértékesebb tárgyává tulajdonosa számára, írja Jupi. Kérdezlek titeket, hogy mi az a hétköznapi tárgy, amelyet ti már elvesztettetek, és csak utána döbbentetek rá, mennyire fontos volt. Nem biztos, hogy az értéke miatt, de azt én teszem hozzá. Fú, tárgy, nekem nincs ilyen tárgyam.
1: Nálunk az orrok szoktak eltűnni. Rejtélyes módon.
0: Hát de megeszi valaki az ollót, vagy mi?
1: De hát természetesen hát vannak olyan emberek, akik itt laktak nálunk, és van nekik kettő darab csillag szemük, és látnak, és ők minden néha úgy leraknak valahova, úgyhogy volt, hogy itt egy hétig kerestem egy ollót, mert három van, de egyik sem volt meg. Tehát ilyenek, hogy a tűzőgép szokott eltűnni.
0: Én ezért mindig valaki mindent ugyanoda rakom.
1: Lerak, én is.
0: De hát akkor a kedves lányod ezt nem tanulta meg, hogy anyának mindent ugyanoda kell visszarakni.
1: De megtanulta, csak néha elfelejti.
0: De látod, akkor nem tanulta meg elfelejti. Hát, nem mondj már magadnak ellent, nem. Hát komolyan.
1: De a papírfesztiket én is szoktam keresgetni.
0: Képzeljétek el, tudjátok, mind döbbentem meg. Nem is most, már évekkel ezelőtt. Akkor a párommal összejöttem, utána, hát azt tudni kell, hogy nálunk mindig mindent ugyanúra kell rakni, mert megvan mindennek a helye. De ez egy tök jó dolog, hogy mindennek megvan a helye. Várjál, hallgass végig a sztorit. Szüleimnél is, meg tesómnál is mindig minden megvan helye, de mondjuk tesóm az hajlamos néha átrendezni a konyháját, vagy nem csak ő, szerintem anyumnál is van, hogy ezt ide rakja, azt oda, ő tudja, hogy mi hol van, igen ám. De mi vakon megyek, akkor én már nem tudom. Ha egyszer megtanultam, hogy ez ott lakik, ott van a helye, akkor ott a helye. És azon lepődtem meg, hogy pároméknál nem csak nála van így, hanem a szüleinél is. Minden, és ők látnak, mindent ugyanoda raknak. Pont azért, hogy mindig megtalálja mindenki.
1: Ez egy nagyon jó dolog, különben, hogyha a szülők fontos. Is így működnek.
0: Ez egy nagyon
1: működnek.
0: Jó dolog. Ajánlom,
1: egyébként... is könnyebb, mert nekik is sok, tehát egy látónak is könnyebb rendet tartani.
0: Nem persze, hogy könnyebb, csak azon lepődtem meg, hogy nálunk nincs az, hogy na, ezt áthelyezem oda, egyszerűen ennek ott a helye is kész. És nem költözött át, ha valami átköltözik, szólnak.
2: Igen, fura, mert ugye ehhez ugye mi is ugye vakként ragaszkodunk, de ugyanakkor emlékszem, hogy a suliba volt, az nem is tudom kinek meséltem, hogy voltak ilyen fektetések, hogy amikor 28-30-an voltunk egy hálóba, és akkor...
1: Mi, munkásszállón laktatok?
2: Nem, hát a sulinak a...
1: Jaj, nem jártam
2: hálótermeibe,
1: én, Jézusom!
2: Csak utána lett kevesebben, ahogy ment az idő, és csináltak több hálót, és akkor kényelmesebben tudjunk lenni. A végén ugye már egy osztály, egy hálóteremben volt nagyjából. És akkor volt az, hogy volt egy úgynevezett ilyen fektetés. Ugye abban hatalmas hálóteremben, ugye... Megtaláltad a helyet, de aztán te csak találtak ki egy csereberét, azt mondták, hogy nem, ez oda átmegy, ez oda ide megy át, és akkor kész.
1: Este 6 órakor elkezdtétek keresni, hogy 8-ig megtaláljátok, hogy ki
2: hol az. Nem, aznap bejelentették, hogy van az ágyakat, átrakták, és két. És akkor ez, tehát, hogy ott nem egészen, tehát ott próbálták azt is. Hát jó, mert nyilván mondjuk, mit tudom én, hogyha át van rendezve, azért jó, persze találsz segítséget utcán bárhol, hogyha mondjuk jól közleked. Nálóan meg egyedül, akkor is, ugye, ha felbontják az utat, akkor kerülni kell, akkor mondjuk az egy új helyzet. Valószínűleg már ezt is így kezdték.
1: Ja, mert... igen, hogy szocializáltak arra, hogyha valami változás van az életben.
2: Változás van,
1: akkor hogy tudjátok
0: de az egy nagyon jó gyerekkorban, igen, de felnőtt korban hidd el, Karinának is így van, én is mindig próbálok ugyanoda pakolni. Megvan, hogy ez a polcon ezek vannak, akkor oda például a bögrékhez nem rakok poharakat, és én mérges tudok lenni azért olykor, hogyha valaki összekeveri. Tehát volt már olyan, hogy volt nálam látó, és rossz polcra rakta, és utána, amikor elment, én mérgelődtem magam, hogy nem igaz, hogy ezt miért rakta oda, és amikor keresem, nincs meg. Persze, hogy nincs meg, egy polcon feljebb lett rakva. De alapvetően én pont ezért mindig mindent ugyanobra rakok. Legalábbis igyekszem.
1: Én takarítottam, és a söprőmet meg a lapátomat kerestem, mert leraktam valahova, körbejártam valakit, hol a söprő, hol a kis lapát.
0: Az más. Aztán
1: meglett.
2: Legrosszabb az, hogy valahogy mindig elmész.
0: Valahogy megbotlasz benne.
1: Elhagytam, de a rendelelke mindennek, és tényleg ez biztos, hogy nekünk is nagyon fontos, de a látóknak is jobb lenne, mert az a szaraszét rendetlenségben semmit nem találsz meg. Órákat keresed át.
2: Hát durva tud lenni, az biztos.
1: Időpazarlás.
0: Közben nézem, jött-e üzenet, igen, először is, várjatok, közben itt rengeteg üzenet jött hirtelen.
1: Na, hát,
0: igen, jó, mondom, olvasom.
2: Fogatlan helyzet, igen.
0: Írt elsőként nekünk Niki azt írja, hogy akkor zúzzunk. Szeretne kérni egy dalt. Bob Dominátortól kérem a Rabbon's Rail című dalt. Most nekem ők a kedvenceim. Mindenkinek, aki ma épp ott dolgozik, vagy pihen. Szóljatok az ismerőseiteknek is, hogy hallgassák a Lépés Rádiót, és küldjetek még több zenés üzenetet. Na, ez nagyon aranyos, köszönjük szépen. Utána nézzük. Azt írja Dzsongolt, hogy meggyes bodzás borult, de nem esik. Ő fog itt az irodában, 25 fok van kint, kicsit hidegebb. Na. Hol van meggyes bodzás?
2: Hát ahol...
1: Cseresznyés megyes mellett.
0: Értem. Azt írja, ahhoz, hogy a májunk ilyeneket tudjon produkálni, ahhoz egészséges májunknak kell lennie, főleg az étkezéssel tudjuk ezt segíteni. Jó kis hurka kolbász, nem?
1: Ja, akkor majd Dzsongolthoz megyek étkezni.
0: Nem, ezt Niki írta.
1: Ja, akkor Nikihez Niki megyek. Ó, valami, minden, mind a kettőhöz megyek.
2: Nem, hogy már most jelzem, hogy jövő héten itt Debrecenben Zamat Fesztivál lesz.
1: Zamat Fesztivál?
0: És ez hol
1: nyami,
0: lesz?
1: Nyami.
2: Ez a Nagy Erdőn lesz, tudtam ma.
1: Nagy Erdői Zamat Fesztivál.
2: Valahol a stadion mellett lesz szerintem, mert
0: igen, hát valahol ott. Viszont majd utána nézünk, Niki írja, hogy nálunk az oknik és tollak tűnnek el.
2: Ajaj, hát igen. Hát van az.
1: Akkor majd küldök Nikinek virtuálisan zokni párosítókat.
2: Meg tollas.
1: Hát aznak van egy
2: doboszt.
1: Ilyen...
2: Nem tudom,
1: annak nem tudok, de zokniknak tudok segíteni.
0: Na, én meg amondó vagyok, hogy most egy kicsit zenéljünk, jönni fog majd ez a kérés is, de ez elég zúzós, egy pici türelmet kérem neki. Aztán pedig jövünk hozzátok vissza újabb érdekességekkel.

0: És akkor folytatjuk is, közben kaptunk még üzeneteket Nikitől, meg Jungoltól, ahogy látom. Először is Jungolt írja, hogy zoknik azok nálunk is, de csak félpárok. Meg a tévétáviránytó.
1: Azt én is szoktam keresni.
0: Azt írta nekünk, képzeljétek el, szavon fogjuk méghozzá. Niki, hogy zokni párosításért cserébe sütök nektek hurkát és kolbászt.
2: Jó!
0: Fogjuk
2: szavon!
0: Azt írja Niki válaszképp, hogy nálunk is félpárok tűnnek el. Se baj, jön a tél, nem fogják látni, ha felemás zoknit hordok. Az tény. Előfordul, hogy én is azt hordok, hát is magoknál meg jobban előfordul, hogy két egyforma, csak más színű, tudod, érzésre összepárosított, ha véletlen szétjön, bár én erre nagyon figyelek, de hogyha szétjön, véletlen előfordult már, hogy kék és zöld zokni volt rajta, most mondod, vagy kék és fekete.
2: Hát, mert színes egyéniség vagy.
1: Igen, színes egyéniség. Ezért vettem én neked csipeszeket?
0: Látom? Nem, azt én használom, olyan. Mondom, csak belőfordul, hogy mégis szétjönne.
1: Értem.
0: Viszont azt írja a Jungolt, hogy hát összegyűlt már egy reklámtáskára való félpárzokni.
1: Hát mondjuk az összeset kihipózza.
0: Otthonra szoktam hordani belőle.
2: Nem rossz.
0: Hát otthon lehet magas szőke férfi felemás zokniba. Hát,
2: igen.
0: Na, de hogyha már itt párkapcsolat meg romantika, jön egy érdekes hír párkapcsolati. Egészen pontosan arról van szó, hogy évtizedek után is ugyanoda járnak randízni, ahol kapcsolatuk elkezdődött.
1: Jaj, de romantikus!
0: Mi? Sok kapcsolatban idővel eltűnnek az első rendezvúk szokásai. Egy amerikai pár viszont évtizedek után is visszatér oda, ahol minden elkezdődött. Egy régóta házas pár továbbra is visszajár arra helyre, ahol fiatalon első rendezvúit töltötték. Számukra ez az évek során közös hagyományá vált. A pár szerint a kapcsolat hosszú távú fenntartásában sokat jelent, hogy nem hagyták teljesen eltűnni azokat a dolgokat, amelyeket kapcsolatuk elején szerettek együtt csinálni. Az évtizedek során természetesen változott az életük, a családjuk és a mindennapi rutinjuk is. Egy valamit azonban megtartottak. Időről időre visszatérnek ahhoz a helyhez, amely számukra a kapcsolatuk kezdetét jelképezi. Szerintük nem maga a hely a fontos, hanem az emlékeztető arra, hogy a házasság előtt is két ember voltak, akik egyszerűen szerettek együtt lenni. Ó, tényleg szépen romantikus. Kérdezlek titeket, mennyire fontos egy hosszú kapcsolatban tudatosan megtartani valamit az első randik hangulatából? Én azt gondolom, hogy nem feltétlen az első randik. Én inkább azt gondolom, hogy egy hosszú távú kapcsolat esetében, már legtöbb ember próbál hosszú távra találni, hosszú távú kapcsolat esetében alapvető dolog az, hogy önmagunk legyünk, maradjunk, ugyanazon emberek, akik a kapcsolat előtt vagy elején is voltunk, és az a baj, sok ember ezt rontja el. Itt arra gondolok, hogy például első randin sokan felöltöznek szép ruhába, az addig még minden oké, hát most persze, hogyha az elmegy egy étterembe, vagy olyan helyre, ahol azért meg kell jelenni, akkor ott meg kell jelenni, ezzel nincsen baj. A baj azzal van, hogy mondjuk ha már együtt élnek, nem tudom, pár éve, vagy össze is házasodtak, akkor főleg férfiakra, de nőkre is előfordul jellemző, hogy belekényelmesednek úgy a kapcsolatba, például addig nem ettek benne a szobában, azt onnantól kezdve már benn lesznek a szobában, mert kényelmesebb a tévé előtt. Vagy nem jelent neki gondot az, hogyha lecsöpögtetik magukat, vagy most mondtam valamit, ami engem egyébként nem zavar így úgyse, de van, akit zavar. És például elhanyagolják magukat, amikor már megszerezték a vágyott partnert, és együtt élnek, hajlamosak így belekényelmesedni. De nem mindig az a kérdés merül fel bennem, de hát akkor az elején meg miért volt az a nagy cicoma? Tehát, hogy hogy azért, mert megszerezzem, és akkor megszereztem, azt meg is kell tartani. Tudjátok, nem megszerezni nehéz valakit egy párkapcsolatra, hanem megtartani, és aztán kell azt a munkát beletenni, de sok ember úgy benne van a kapcsolatban, el vagy, mint a langyos vízbe, aztán az a kapcsolat vagy, hát stagnál, rosszabb esetben elkezd széthullani.
2: Hát van, akinek már a megszerzése kis munka, ugye, mert tudom én, akit nehéz kódítani, meg nem akarja beadni a derekát, meg kéreti magát, meg...
0: Hát én nem is értem, Sanyi, hogy te miért kéreted már magad 55 éve. Nem nekem, csak... Ezt a magas labdát nem tudtam nem lecsapni.
1: Ezért jók ezek az első randis találkozó helyek megismétlése, egy mozi, egy szálloda, egy étterem, mert akkor föntartod azt az illúziót, és akkor inspirálod a másikat, hogy na, akkor menjünk el, akkor öltöz fel rendesen, akkor jelenjünk meg, akkor emlékezzünk, és ezek a sok-sok apró emlék, ezek úgy kitartnak a kapcsolatban.
0: Én mindig...
1: Például az első nyaralásunk a kapcsolatunk legelején Balatonföldvár volt, és nagyon-nagyon sokáig, tehát szerintem 8 évig minden évben lementünk, volt ott többször is. Tehát és az nagyon jó volt. Tehát az annyira szép volt, és ott mindig úgy jól éreztük magunkat. Hát mindent elfelejtettünk. Nekünk az volt az első randi sztorikat.
0: Nekünk az első randi sztorikat én nap mint nap gyakorlom, mert a párom szobája volt a
1: szép. Na a másik, hogy most figyelj, egy joggingba, papucsba, szakadt pólóba elmész randira, hát elhajtanak a...
0: Nem úgy mentem el, de ez tehát, tényleg így...
1: Nem, alapból, tehát hogy ez a kiöltözünk meg szépen, meg oké, na, de hát akkor minden nap kell szépen kiöltözni.
0: Annyi különbsége, hogy most már máshol lakik a párom, és más a szoba, de a valóságban tényleg úgy volt, hogy annak idén a szüleivel lakott, és a szobájába
1: találkoztunk. Tehát akkor visszamentek randizni a szobájába.
0: Első randi, egyből szobára mentünk, érted? Tehát,
1: na látod.
2: Nem sok lassz a faca volt.
1: Nem kell itt sokat szórakozni, kész rögtön. Hát kapjunk a közepébe. Hát Sanyi ott a jó példa előtt tette.
0: Látod, Sanyikám, tőlem tanulj.
1: A jó példa. Ugye?
2: Hogy az a melyik első randi volt, ugye?
0: Hát a jelenlegi párommal az első kapcsolatunknál az első randi.
2: Ja, az az első-első.
0: Az első-első.
1: Ami hányadik első van.
0: Igen, mert azóta felnőttünk, eltelt 20 év, és most újra együtt vagyunk, és az új első randi, na, azt viszont nem tudom, hogy hol rakjam, ne, megy meg. Hát meg szerintem itt az én szobámban.
1: Na látod, hát szobára mentek állandóan.
0: Nem kell cicomázni.
2: Igen, vagy folytatod.
0: Ja. Tudod, folytatjuk utól a bajtuk. Viszont...
2: Hát, tulajdonképpen.
0: De amúgy ez nem igaz, egyáltalán nem. De viszont lezárjuk ezt az órát, és mindjárt 11 óra, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és a következő órában is hozunk érdekességeket, tartsatok velünk továbbra is.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Kaptunk üzeneteket itt a lépésen először is. Niki írta, hogy amikor volt párkapcsolatom, nekünk volt anya és apa időnk. Minden évben március 15-e egy hosszú hétvége volt nekünk szülőknek. Rábögtünk a térképre, lefoglaltunk egy szállást, és akkor csak mi ketten voltunk. Gyerekek a nagyszülőknél, mi meg újra egymásra találtunk. Szerintem kellenek ezek a kis apróságok ahhoz, hogy újra egymásra találjunk. Hát ezt gondolom, hogy egy pár folyamatosan egymásra talál, most itt az intimitás az egy kapcsolatban gyerekek mellett is. Az az érintés, simogatás, egyszerű kontakt, én azok nélkül nem tudnék élni. Pont ezzel olvastam egy Facebook posztot, bejegyzést, azt hiszem pont ma vagy tegnap, hogy vannak férfiak elsősorban, akik nem ölelnek, akik egyszerűen megtanulták, hogy az ölelés az egyenlő a szexel. És én ebbe belegondoltam, hogy ez annyira szomorú, mert azért, mert megölelek valakit, az nem azt jelenti, hogy én szexelni akarok vele. Ha szexelni akarok, akkor azt jelzem a páromnak, hogy nem csak ölelkezni akarok, hogy hozzábújni, hanem akarok mást is. Tehát annak vannak további jelei. De most az, hogy bárkit, megölelem Karinát, vagy mi Sanyit is barátilag, fiú-fiút, miért ne öleljem meg? Hát nincs ebben semmi több. Hát ez kell az embernek egy. Egyébként pont olvastam, hogy az ölelés az oxitocint és kortizol hormont növelés, ezáltal a boldogság hormont is, meg az ember jó érzését, azt a pozitivitást is tovább fejlesztít, és szüksége van a szervezetnek.
1: Ezért szoktam én ölelgetni a Sanyit, mikor találkozunk.
0: Engem már nem, csak a Sanyit, téged, értitek?
1: Téged is ölelgetlek. De a sajtosokban szüksége van rá.
0: Ja, az igaz.
2: Teljes értékű ölelés időtartam az állítok ilyen 20 másodperc. Ami azért,
1: jó, akkor legközelebb 20 másodpercig ölelgetlek titeket. Jó.
0: Nem, Karina tovább szokott ölelni, az már nem 20 másodperc, az már 30.
2: Aha, szerintem szokott
1: ölelni. Én túlölelek. Na jó, már ez is
0: nem,
1: baj.
0: Nem, az sose baj. Sose baj, csak mondom. Aztán John Gold írt nekünk, hogy mi a stúdiótokban találkoztunk először, de az első randink Hajdúszoboszlón volt, már gondolom a párjával.
1: Hát igen, hát nem veletek, de igen.
0: Nem, de velünk a stúdióban találkozott, érted? De én rácsész.
2: Ez így igaz, igen. Milyen az finom igaz. Volt a lángos.
1: De az a Sanyi azóta is a lángost emlegeti.
0: Igen. Meg van még a lángosozó. Sanyinak küldjetek meg pár lángost. Muskotály utca 23, Debrecen.
1: Milyen szép helyen
2: lakik. Itt van az ablak.
1: Ja, itt van az ablak. Muskotály utca, de szép nevű utca.
0: Hát a muskotály, ezt tudod, az nagyon finom.
1: Igen, hát tudom, hát azért.
2: Jó, jó szőlő, jó bor.
0: Muskotály. Igen, viszont megyünk tovább nem szőlővel, nem borra, hanem egy furcsa bűnüggyel. Rendőrnek adta ki magát, rossz embert próbált igazoltatni.
1: Ha-ha-ha.
0: Nézzük. Rendőrnek kiadni magunkat eleve rossz ötlet. Még rosszabb, ha véletlenül éppen egy valódi rendőr előtt próbáljuk eljárni.

0: játszani a szerepet. Egy férfi állítólag rendőrnek adta ki magát, majd megpróbált intézkedni egy másik autóssal szemben. Csak hogy az illetőről kiderült, hogy valódi rendvédelmi dolgozó, írja az amerikai rendőrségi forrás. A gyanúsított rendőrségi felszerelésre emlékeztető tárgyakat használt, és úgy próbált fellépni, mintha hivatalos intézkedés hajtana végre. A helyzet azonban gyorsan megfordult, amikor az általa megállított ember felismerte, hogy valami nincs rendben. A valódi hatóságokat értesítették, és a férfi később elfogták. Az eset azért is különös, mert az elkövető gyakorlatilag saját maga választotta ki azt az embert, aki a leggyorsabban felismerte a csalást. Hát pekhes a fickó. Mi késztethet valakit arra, hogy olyan szerepet játszon el, amelyről tudja, hogy egyetlen ellenőrzésre lebukhat? Hát azt gondolom, hogy viccnek jó kiadni magunkat rendőrnek, de az csak viccnek.
1: Farsangon, a barátok előtt. Tegyük hozzá, hogy farsangon, nagyon vicces,
0: igen.
1: Kívül nem.
0: De amúgy nem. Amúgy de nem.
2: Azon kívül annyira nem.
1: Hát vagy feltűnési viszketegsége van, vagy valami pszichiátriai betegsége van. Volt a harmadik műszak című sorozat, nagyon szerettem, vagy százszor végignéztem.
2: Én aztán nagyon, ezek fel ilyen részleteket valamit néha.
1: Nagyon szeretem, és abban volt egy, hogy volt egy ilyen piromániás pali, és annyira piromániás volt, hogy letette a tűzoltó vizsgát, és be tudott furakodni a tűzoltók közé, és nagyon sok tűzeset után derült ki, hogy hoppá, hát emberünk gyújtogatott, mert ő épp piromániás volt, és a tűzoltók mentek eloltani a tüzeket, és mégis kiderült, de elég sok tűzeset után. Tehát vannak ilyenek, akik annyira szeretik a tüzet, hogy magyarul leteszik a tűzoltó vizsgát, és elmennek tűzoltónak. Biztos, hogy ritka, de előfordulhat. Vagy hatalmi pozícióban vannak emberek, mondjuk rendőrséghez, nyomozóknak adják ki magukat. Hát az átverés. A pénzszerzés.
0: Ja, azt írja a Jongot, hogy küldök fénypostával lángost, el ne felejtsd kinyitni az ablakot.
2: Oké.
0: Illetve Niki írta, és ez nagyon szép és igaz, és van egy jó hírem neked, Niki, de felolvasom, mit írtál. Az ölelés a legjobb stresszoldó. Terapeuták ajánlani szokták, hogy öleljük meg magunkat is napi szinten. Azt sajnálom, hogy eltávolodtak az emberek egymástól. Elfelejtettek kedvesek lenni egymásra. Van egy jó hírem, Niki. Mi nem felejtettünk el egymásra kedvesek lenni. Én, amikor csak tehetem, megölelem még a kiskutyámat is. Tényleg ma reggel megölelgettem a kiskutyámat, és alapvetően a kutyák nem szeretik az ölelést, és ő is elsőre, amikor így hátulról megöleltem, akkor furcsán nézett rám, mert ők inkább a csípőjüket szeretik, vagy a nyakukat, a kis úgymond állukat. Azt a részt szeretik, ha vakargatod, meg simogatod, de ma az én kiskutyám birkózás közben úgy öleltem át, mint egy embert. A két mancsa közé vette a buksimat, én meg így alulról átöleltem, és így nézett rám, vigyorgott, csóválta a farkát, mondtam neki, hogy azért ez ritka pillanat, meg nem is tartott sokáig, de nagyon cuki volt, le kellett volna fotózni. De amúgy alapvetően, tehát nekem fontos az ölelés, a kontakt. Nekünk a párommal ez a szeretetnyelvünk, az érintés, a simogatás.
2: Az a fura, hogy egyébként a senkinek nem lehet rossz, csak aki valahogy úgy.
0: Nem, az a baj, hogy nagyon sok férfi megtanulja, hogy ne ölelgessen, egy másik férfival találkozik, a kezet fog. És ennyire
2: nőknél is van, akinek nem a szeretetnyelve annyira.
1: Van, aki megölel és hátba vereget, nagyon régi ismerősök, idősebbek, tehát azok még azért puszit is adnak egymásnak, tehát.
2: Ja, meg emlékezzünk a Brezsnyev kádás.
1: Ja, igen, pont a, igen, hogy politikusok is szoktak ölelkezni, puszit fogni, igen, úgyhogy azért.
2: Kegyetlen volt.
1: Az, igen. De ritka, tehát ritka, mert nagyon belemászol az intim szférájába valakinek, akinek az a belemászol az aurámba, szokták mondani.
2: Igen.
0: Meg, de ugyanakkor meg jól esik a másiknak, amikor nekem jól esik. Én szeretek ölelni, nekem kell az ölelés. És én is szeretek adni.
1: Bele simulsz abba az ölelésbe, azok jó dolgok. Jó, nem mindenkivel ölelkezik az ember.
0: És ez a legjobb egyébként, amikor azzal teszed, akit szeretsz, az a legjobb. Amikor érzed azt az energiát, azt a szeretetet.
2: Igen, mert akinek rossz energiája van, az azért, hogy nem muszáj.
0: Hát azt nem biztos, hogy szeretnék ölelgetni egy rossz energiája embert.
2: Igen.
0: Lásd, az én exem, azt nem szerette azt se, hogy hozzáérek úgy, ha így spontán megsimogattam. Ő például nem szerette az ölelgetést. Nem mondom, hogy sose ölelt, de nem volt egy ölelgetős típus. Én meg kifejezettem. Az vagyok. Megmondom, a párom is ezt, tehát mi nekünk ez alap, hogy vagy úgy spontán a szoba közepén így elkapom sét, vagy valami közben, és így megöleljük egymást, és kell az a kis ölelés.
2: Igen, az jutott eszembe, hogy szegény Déri János, ugye Karina még emlékszik rá, de hát...
1: Igen, Robi, szerettem, Robi is, Ablak című műsor.
2: Hogy ugye mikor már nagyon úgy nézett ki, hogy vége, de még volt egy kicsi esély, legalábbis azt gondolta, hogy az még esély lesz, akkor azt mondta, hogy ő, hogyha ebből felgyógyul, akkor kimegy az utcára és megölel minden szemlélő ebbe.
1: Igen, emlékszem. Szerettem egy nagyon-nagyon nagy értékű.
2: Nagyon-nagyon jó szeretjük. Ember. Nagyon és nagyon jó műsorai.
0: Viszont a folytatásban megyünk tovább, egy igazi állatos hírrel váltunk, bár a medvéket nem ölelgetném, de lehet, hogy ők is szeretik az ölelést. Egy medve úgy döntött, hogy beköltözik egy család verendája alá. Nézzük a részleteket. Vannak hivatlan vendégek, akiket egyszerűen megkérünk, hogy menjenek haza. Egy több száz kilós medvénél azonban ennél valamivel körültekintőbb megoldás szükséges. Egy amerikai család furcsa zajra lett figyelmes otthona körül, majd kiderült, hogy egy medve húzódott be a veranda alatti területre. A család eleinte nem tudta, mi okozza a zajokat. Amikor azonban biztonságos távolságból ellenőrizték a veranda alját, egy medvét találtak ott. Az állat valószínűleg nyugodt, védett helyet keresett magának. A helyiek nem próbálták saját maguk elzavarni, hanem szakemberek segítségét kérték. Az eset újabb példája annak, milyen könnyen találkozhat egymással az ember és a vadon élő állat, ahol a lakott területek és a természetes élőhelyek közel kerülnek egymáshoz. Kérdezlek titeket, hogy ha vadállat költözik emberi környezetbe, szerintetek elsősorban az állatot kell eltávolítani, vagy nekünk kell jobban alkalmazkodnunk? Szerintem nem vadállat költözik emberi által élő területre, hanem mi terjeszkedünk ki annyira az állatok által élő területre, hogy közel kerülünk egymáshoz. Tehát nem az állatok jönnek hozzánk közelebb, mi megyünk közelebb az állatokhoz, ahhoz, hogy minél több házat, utcát építünk, ezáltal erdőket pusztítunk ki, meg adott területeket, és szerencsétlen állatok meg hát nem tudnak már hova menni, és ezért van az, hogy például medvék, meg hasonló vadon élő állatok akár mondjuk egy veranda alá beköltözhetnek.
1: Teljesen egyetértünk veled, meg az állatokkal is. Sokan vagyunk.
0: Kérdezz már meg a macit, hogy ő egyetérte vele.
1: Én a macival is egyetértek, figyelj. Olyan helyen lakott, egyszer csak jött egy csomó ember, beépített mindent. Hát valószínűleg ezt nekem is kell valahol lennem. Épp fölcseszték otthon a macivárba, és el kellett menni otthonról. Hát most bement a verenda alá.
0: Útilaput kötöttek a sarkára.
1: Úgy, kapott hamiből fogácsát, vagy halat, nem is tudom, mit teszik a maci, de hát igen, az ő élő környezetük szűkül.
2: Igen, már azért egyre nehezebb, mert ugye ő is csalogatják is picit az emberek, ők is költöznek közelebb, mert hogy az ember is picit közelebb szeretne lenni a természethez, és valahol ez is
1: Hát jó, mondjuk egy macihoz azért nem szeretnék közelebb lenni, azért, a természet még oké, de az a dzsungelben, meg az esőerdőben nem fogok házat építeni, hogy mindenféle vadállattal legyek körülvéve, azért az ijesztő is lehet.
2: Igen, már nem véletlenül mennek ezek a dzsungel realitik, tudod, hogy így próbálják kapni az embereket, hogyha itt megszűnik minden, meg nem lesz víz, meg
1: egy
2: környezet.
1: Egy kis magány, szulás, magányra vágy, akkor
2: a
1: tévés dzsungel realitybe benevezel, irány kopokalunga, kész, mehet.
0: Közben kaptunk üzenetet Nikittől, aztán megyünk, zenélünk picit. Kedves Robi, jó ezt hallani, hogy vannak még kedves emberek. Vannak olyan emberek, akik nem szeretik az ölelést. Belemehetünk, hogy ennek milyen pszichés oka lehet, de inkább nem tenném. Mindenkinek megvan a maga szeretetnyelve, nem vagyunk egyformák. Van olyan ember, akinek az ajándékozás a szeretetnyelve. Ezzel kapcsolatban ajánlom nektek az 5 szeretetnyelv című könyvet. Köszönjük szépen! Érdekes, egyébként szerintem nem 5, hanem rengetegféle szeretetnyelv. Van, aki a kaja, az étellel szeret. Etetni
1: hát
0: szeret, van és az a
1: kategória, de majd
2: elolvasjuk. Jó, de ezek az alapok, igen.
1: Igen, tehát az alap lehet, hogy 5, de elolvassuk, mert érdekes lehet ez a könyv.
2: Igen, ezt ugye gyakran halljuk pszichológusoktól.
0: Igen. Hát meg különféle szakemberektől is. Úgyhogy ölelkezzünk sokat, most meg zenéljünk egyet.

0: és rádió, és akkor menjünk is tovább még hozzá. A folytatásban egy új kutatás szerint a polip karjai részben saját maguk dönthetnek.
1: Ez nálunk is így van.
0: Nem, mi nekünk nem akarunk, mi nekünk az eszünk dönt, Karina, de itt a karok döntenek.
1: Ja, hogy a kar... Ja, hát az
0: valami... Na, nem mindegy, na nézd a híret. Figyeljél! Képzeljétek el, hogy a kezeteknek részben saját idegrendszere lenne, és nem minden mozdulatához kellene az agy közvetlen utasítása. A polip számára ez nem szkifi. A polipok idegrendszerének jelentős része nem a központi agyban, hanem a karokban található. Újabb kutatások tovább vizsgálják, hogyan képesek ezek a karok bizonyos mozgásokat részben önállóan koordinálni. Egy polipnak körülbelül 500 000 idegsejtje lehet, ezek jelentős része azonban a 8 karban helyezkedik el. Emiatt a központi agynak nem kell minden egyes tapadó korong minden mozdulatát külön vezérelnie. A karok helyi idegrendszere rengeteg információt képes feldolgozni. Ettől még természetesen nem arról van szó, hogy minden 8 kar külön gondolkodó személyiség lenne. A rendszer inkább egy különleges részben decentralizált irányításhoz hasonlítható. Kérdezlek titeket, hogy ha az intelligencia ennyire másképpen is felépülhet, mennyire helyes kizárólag az emberi agy működéséből kiindulva meghatározni, mit nevezünk intelligenciának?
1: Hát ez így már más, hát ez a halokat, a politnak azért sok lába van, vagy keze, vagy nem is tudom, minek hívjuk őket kezelába. Tehát így azért neki könnyebb, de nagyon érdekes, hogy külön a karokba is vannak érzékelői. Lehet, hogy abban tapingat. Így, lehet, hogy ezért alakult ki.
2: De így nem könnyű.
1: Tehát ezzel érzi a környezetét, vagy ezzel érzékeli, és ezért alakulhatott ki. Hát nekünk azért van másunk is. Az emberekre azért érdekes lenne.
0: Most gondolj bele az agyad, hogy a kezed gondol egyet, és lerakja magát a feneked alá, de te nem azt akarod, de a kezed azt mondja. Tehát, hogy ez ilyen érdekes lenne.
1: Hát én azért nem szeretném ezt.
2: Működése. Igen.
1: Tehát a polipoknak biztos, hogy szükségük van erre, hogy ők így működjenek, és az agyukat ne terheljék holmi kezek és csápok és karok mozgatásával, de nekünk azért erre nincs szükségünk, de érdekes.
2: Hát nincs annyi karunk, azt tudjuk. Pedig néha jó.
1: Hát néha igen, kéne nekem is még két kéz, igen.
0: Mert néha két kéz kevés, mi?
1: Hát néha kevés.
0: De most gondolj bele, hogy a kezed önálló. Te például főzni akarod a levest és megkavarni, de a kezed azt mondja, én nem csinálom.
1: Ó, kapna olyat.
0: Akkor már két kezed se lenne, csak egy mondjuk, vagy az se. Kavargasd a száddal. Vagy a lábaddal.
1: Az se rossz.
0: Na jól van, adunk itt ötleteket. Ennyit a tudományról. Most pedig akkor jön egy igazi emberi sztori. Méghozzá idegen mentette meg az életét. Évekkel később találkozhattak újra. Egy életmentés néha néhány perc alatt megtörténik, de annak jelentőségét mindkét ember évtizedekig magával viheti. Egy súlyos vízhelyzetet túlélő ember évekkel később ismét találkozhatott azzal az idegennel, aki annak idején segítségére sietett. A két ember az eset előtt nem ismerte egymást. Egy váratlan rosszul lét során azonban az egyikük nem ment tovább, hanem megállt, segítséget hívott és az első segélynyújtásban is részt vett. A gyors reakció kulcs szerepet játszott abban, hogy a bajba került ember túlélte az esetet. Sok évvel később sikerült újra kapcsolatba kerülniük. A találkozás mindkettőjük számára érzelmes volt, hiszen egyikük számára néhány perci segítség volt, a másik számára viszont az egész további életét jelentette. Hú, ez nagyon szép sztori. Vajon tudjuk egy hétköznapi segítségnyújtás pillanatában, hogy mekkora jelentősége lehet annak a másik ember életében? Szerintem ezt akkor adott pillanatban megéljük.
2: De nem gondol. ezt nem gondolja végig, akkor senki, csak azt, hogyha benne van a hajlandóság, akkor segít azonnal.
3: És hát...
2: aztán hát persze...
1: az adrenalin szint például, ami akkor az egyikben vagy a másikban van, azért az felülír sok minden, de nagyon sok ember van, aki például egy bajba jutott ember mellett elmegy, nagyon sok hír és poszt szól erről, hogy pont ez az újraélesztéssel és az egészségügyi alapvizsgával kapcsolatban vannak különböző helyek, akkor föl lehet ezeket újítani, mert hát az emberek, akik jogosítványt tesznek le, ott van egészségügyi vizsga, de ezt újra föl lehet eleveníteni, mert nagyon sok ember nem csak azért ül az út szélén, vagy azért fekszik le a földre, mert mondjuk épp be van piálva, hanem azért, mert például rosszul van, és biztos, hogy ha egy jó segítség életet menthet, vagy például szívinfarktus kap, vagy bármilyen olyan, amit rosszul ért esetén azt hiszük, hogy nem, de nem szabad elmenni az ilyen emberek mellett, hanem segítséget kell hívni, mert életeket menthet. Tehát ugyanez, mint az autópályán. Tehát autópályán is nagyon sok eset van, és volt is, lesz is, és elmennek az emberek, nagyon sokan érzéketlenek, és jó lenne, ha valaki néha megállna, mert az ember, aki bajba jutott, nem azért áll le a leállósávba, mert mondjuk a tájat szeretné nézni.
2: Ne, engem.
0: John Gold írja az előző írhez, 8 cseppel könnyebb lenne itt is boldogulni.
2: Igen. Hát valóban. Azért az kis segítség.
0: Ja, és akkor 8 cseppa tudná csápolni.
2: Az már tud.
1: No, lehet, viszont... hogy összegabajodna. Na látod, ezért kell neki külön érzékelés. Jól van.
0: Hát látod. Picit zenélünk, aztán jöjjünk vissza.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel méghozzá. Egyetlen rosszul értelmezhető fotó miatt kezdett találgatni az egész internet.
2: Jellemző?
1: Az interneten néha elég kegyetlen fénykép, jól mondom, kegyetlen? Ezt belefutottam. Egyetlen! Tehát... Az interneten néha elég egyetlen fénykép, és néhány óra múlva már komplett történetet építenek köré olyan emberek, akik valójában semmit sem tudnak a háttérről. Egy közösségi médiában megjelent fotó miatt felhasználók tömege kezdett találgatni két ember kapcsolatáról. Később kiderült, hogy a kép önmagában félrevezető benyomást kelthetett. A fotót gyorsan továbbosztották, majd különböző magyarázatok jelentek meg arról, mi történhetett a kép készítés előtt és után. Néhány felhasználó már tényként kezelte a saját feltételezését, miközben az eredeti poszt valójában nem állított ilyesmit. Később további részletek kerültek nyilvánosságra, amelyek árnyalták az első értelmezéseket. Az eset ismét megmutatta, hogy egyetlen kiragadott pillanatból nagyon könnyű teljes történetet gyártani. De mi volt azon a képen, azt nem meséli el senki. Amúgy a forrás az nem más, mint a People. Na, kérdezlek titeket, hogy miért hisszük el könnyebben azt a történetet egy fénykép körül és egy fénykény mögött, amit saját magunk rakunk össze? Azért, mert az emberi fantázia határtalan és óriási, és könnyű kitalálni egy képről azt, hogy hát akkor ez azért készült, hogy, vagy azért készült, mert.
2: Ebből szoktak kialakulni a vidéki pletykák, hogy mondasz valakinek valamit, a másik ember hozzárasz, a harmadik ember elvesz, a negyedik ember egy fél mesét és történetet fog kitalálni, és a 12. embernek már teljesen más van. Ez így szokott lenni, ebből lesznek a pletykák. Meg a mesék, meg a kitalált sztorik, és az első ember, aki mondta, hogy nézd, hogy mi van, hát én ezt nem is mondtam.
1: Karina, róla minél... terjesztettek valaha pletykát? Rólad.
2: Rólam? Hűha, szerintem biztos, de nem sok minden jutott vissza a füle, biztos, hogy erre.
3: El tudom képzelni.
1: Sanyi, te róla tudsz, hogy te valaki pletykát, te rólad?
3: Hát elképzelhető, de nagyon nem, hozzám se jutottak vissza olyan dolgok.
1: Én rólam pletykáltak, de már nem emlékszek konkrétan a pletykára, és nem is az élények, viszont rólam pletykáltak olyan dolgot, és visszajutott hozzám, és néztem ki a fejemből, hogy ezt meg hogy? Tehát, hogy ilyen hülyeséget hogy találnak ki emberek, és fogtam a fejemet is. És az ilyeneket szoktam amúgy ráhagyni. Így azt, amit akkor. Hát most, aki nem ismer,
2: már
1: az nem se tudja. Eszembe
2: jutott egy nagyon jó. Ez eszméletlen.
1: Hát de most ezzel mit kezdjél? Hát most te azt gondol, mit akar. Aki a valóságot akar tudni, az majd kérdezzen meg engem. De ezt én vállalom. Hát most mindenki azt gondolom, mit akar, meg azt hisz, amit akar. Ha bármikire kíváncsi, megkérdez, válaszolok. De hogyha nem kérdez, nem fogok én ezzel foglalkozni.
3: Kérdezzem meg, és akkor sem biztos, hogy az igazat mondom.
1: Ó, megvan, plecska.
2: 35 évvel ezelőtt volt egy nagyon kedves kis sztori, mivel a plecskával kapcsolatban. Laktunk egy sorházban, mint a 60 lakóval, mellettünk volt a körzeti orvos, és a ház végében lakott egy hölgy, aki akkor még hasonlított rám, szemveges volt, szőke, rövid hajú. És összejött a körzeti orvosunkkal, így el volt. Nagyon sokat a lépcsőházban jártak ölelkezni, megcsókolózni. És eltelt, mit tudom, fél év, ide jártak, oda jártak, én sejtelmes volt a viszonyuk. Jött a szomszéd asszony a szüleimhez, hogy hát azért ők látják azt, hogy hát azért, de hát mégiscsak, hát pont a körzeti orvosnál, hát mégiscsak a lakótelep, hát nem, szólni kéne annak a gyereknek, hogy hát És akkor a másik szomszéd, a harmadik, tehát már ilyen rémtörténeteket találtak ki, és akkor jöttek, nem laktam már otthon, és jöttek, hogy te anyukám azt mondja, te összejöttél a körze, én, nem én. És akkor rájöttek végül is, hogy a hátsó szomszéd csaj volt, és hát,
3: de durva.
2: Mondom,
1: és
2: ezt utólag megtudtam, hogy én összejöttem a körzet orvossal, mert csókolozza a lépcsázzal ölelkezni, és volt ilyen, hogy én is mentem, és lebuktak, mert hát ott ölelkeztek, de épp oltottam föl a villanyt, és ő a doktor úr,
3: és utólag végig gondoltad, hogy a francba lehet, hogy nem is lett ott.
1: Elmondok nektek egy rövid tömör plejket, amikor elkezdtünk most a párommal úgymond összejárni, akkor hát a lényeg az, hogy az ő munkahelyének a munka, magánélet. Tehát alapvetően, hogyha nem kérdezik, nem beszél semmit a magánéletéről, hogyha úgy van kérdezik, beszél, akkor nyilván válaszol, de hogy a munka az munkahely, a magánélet is. És jártam hozzá heti rendszerességen masszázson is, és hát volt egy pár, volt, hát legalábbis az egyik már volt kolléganője, aki elkezdett plegykálni, hogy hát ezekkel mi van, meg hogy miért járok ennyit, meg nem tudom, és hogy biztos így, meg úgy, meg amúgy, nem az, hogy most volt alapja, nem volt alapja, az egy dolog, de nem az, hanem utána ez visszajutott a fülembe, aztán konkrétan, hogy már mindenki tudja,
2: hogy ti együtt jártok, csak
1: igen, hogy mi együtt vagyunk, és közben meg ugye ezt nem hoztuk úgy nyilvánosságra előttük, és igazából az egész az volt a poén, vagy nem poén, és ez nem volt jó, és ez bánt azóta is minket, hogy olyan ember beszélt rólunk, aki nem is ismer. Tehát, hogy ez azért nem szeretem a pletykákat is, és azért nem szeretem az ilyeneket, mert olyan ember beszélt rólunk, akit nem is ismert, illetve olyan embert, hogy hallottam vissza, akit én ismerek, tehát, hogy az ismert, igen, de akkor is csúnya volt engem, de páromat nem. Tehát, hogy igazából én nem szeretem az ilyeneket. Nem szeretjük az ilyeneket.
2: Ebben az a csúnya, hogy levannak olyan következtetéseket is például, amik valótlanok is lehetnek. Lehet, hogy van valóság alapjuk, de hogy miért kell mondjuk egy ölelésből, egy kedvességből, egy többet odajárokból, már rögtön azt levonni, hogy úristen, ezek összejöttek. És lehet, hogy összejöttek, de lehet, hogy nem, és az, hogyha egy ilyen pletyka kialakul, az kellemetlen lett mind a két félnek.
1: Jó, hát itt ebben esetben nem volt kellemetlen, nekünk az volt a kellemetlen.
2: De lehetett volna
1: másképp is. Persze, csak az volt az egészben kellemetlen, hogy tényleg olyanok beszéltek a hátunk mögött, akik konkrétan nem ismernek.
2: Tehát, hát mert azért beszélnek olyanok, akik nem is járnak, mert azokat nem tudod felelősségre vonni, mert nem a haverod, nem a barátod.
1: Hát nem is akarom én felelősségre vonni, lett most ettől boldog legyen.
2: Hát
1: boldog,
2: hát ha rossz pletykát terjesztenek rólatok, mit tudom, azt terjesztették volna, hogy hú, ezek összejöttek.
1: Jó,
2: közben
1: meg nem, igen, ez is lehet.
2: Érted, közben neked van barátod, neki van barátja, és akkor ebből kellemetlenség is lehetett volna például.
1: Tehát igen, na, de nem erről van szó, csak ez jutott eszembe a pletykákról, így hirtelen ez, ami így eszembe jutott hirtelen. Na, több száz Rubik kockát rakott ki egyetlen maratoni rekord kísérlet során.
2: Az nehéz.
1: Na, nézzük a részleteket. Egy Rubik kocka kirakása sok embernek már önmagában komoly kihívás. A rekorderek viszont általában ott kezdik, akik mások abba hagyják. Egy Rubik kocka rajongó megszakítás nélküli rekord kísérlet során több száz kockát rakott ki egymás után. A kihívásban nem egyetlen villámgyors megoldás volt a cél, hanem az, hogy a versenyző hosszú időn keresztül volt, illetve megőrizze koncentrációját és pontosságát. A kockákat minden alkalommal újra keverték, így nem lehetett egyszerűen ugyanazt a mozdulatsort ismételni. A fáradtság előre haladtával egyre nagyobb szerepet kapott a mentális állóképesség. A teljesítést a Guinness szabályainak megfelelően dokumentálták és ellenőrizték. És akkor így záró kérdésnek, egy hosszú rekord kísérletben szerintetek a gyakorlás, a koncentráció vagy a monotónia elviselése jelenti a legnagyobb kivégjába? Szerintem így mindegyit téve, mert azért nagyon felkészültnek kellene, hogy valaki ilyenbe vágja a fejszét.
2: Hát a monotónia nem, mivel hogy nem monoton munkát végzett, de mivel hogy összekeverték, így mindig más mozdulatokat kellett csinálni, tehát alapból a mozdulat volt csak monoton, hogy ki kellett rakni azt a kockát.
1: De pont azért a monotónia.
3: Mindig máshogy alakult.
2: De mindig máshogyan, tehát ezért
1: az oké, de a mozdulatok ugyanazok, csak mindig máshogy kellett kirakni. Mert más
2: igen, a monotonitás így elvész.
1: Igen.
2: Tehát én szét szoktam szedni a Rubik kockát, és úgy összerakom, soha nem sikerült összeraknom, de ha összekevertem.
1: Vakon egyre nehezebb.
2: Talán egy oldalt tudok összerakni, vagy talán kettő, de nagyon...
1: Unokőcsém, most engem mondom, hogy melyik, valamelyik unokőcsém nagyon ügyesen összerakja.
3: És milyen fura, hogy az így még tovább ment generációkon át, tényleg egy egyszerű, manuális játék.
2: Hát ez... nagyon-nagyon érdekes játék, nagyon érdekfeszítő, nagyon sok koncentráció kell, ügyesség kell hozzá. Azért
1: meg ennek is vannak verziói, mert vannak a színes Rubik kockák, vannak, amikor ilyen különféle figurákat, tehát csillag, X, háromszög, négyszög, kör alak, tehát hogy megvannak, hogy ilyen ábrákat kell összerakni, tehát hogy van ennek is már többféle verziója.
2: Az a vakos verzió, amin ilyen
1: ami kitapintható, de én úgy tudom, hogy látóverzióban is van olyan, ahol különféle ilyen geometriai
2: nagyon jó
1: dolgokat, én úgy emlékszem.
3: Aha, és azokat kell kirakni.
1: Nem esküszöm meg rá, de ilyen rémlik. Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délelőttbe. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és mindenkinek kívánunk jó étvégét, és hallgassatok minket holnap este attól a Belevaló Show-ban. Jövünk, én legalábbis itt leszek, meg Karina is, meg a többiek is csatlakoznak hozzánk este 6 és 8 között, tehát holnap itt a Lépés Rádióban Belevaló Show. Hangulódjatok ránk akkor is, de addig se kapcsolatok máshova, Eszes István műsorra érkezik már, és aztán pedig Berta István autós magazinja, most pedig a hírek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Jó hétvégét!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagy megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa erőltetésével. csökkentését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várható.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
10: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
10: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
10: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: A rock zene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rock történeti műsorát hallgatja.
13: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord,
12: A mai műsorunk címe a 27-esek klubja.
13: Won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord,
12: a bevezető alatt Janis Joplin ismert dalát a Mercedes-Benz-t halljuk. Ő Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ők mind 27 éves korukban hagytak el. Több más híres zenésszel együtt ők alkotják a rejtélyes 27-es klubot, azaz olyan sztárok csoportját, akik mind ebben az életkorban távoztak el a más világra. Tragikusan korán hagyták itt a világot, mindannyian 27 évesen, de teljesen különböző okokból. Néhányukat meggyilkolták, mások eltűntek, egyesek önkezükkel vetettek véget az életüknek, több esetben pedig olyan rejtélyesek a körülmények, hogy talán soha nem derül ki az igazság. Közös pont viszont a zenész karrier, amely az egekbe repítette őket, az ismertség, a sztárság és az ezzel együtt járó összes lelki probléma. A legtöbb fiatalon híressé váló zenész drogokkal, alkohollal, gyógyszerekkel próbált egyensúlyba hozni magát, ami persze csak súlyosbította a problémájukon, és közvetve vagy közvetlenül, de hozzájárult a halálukhoz. A mai műsorban több olyan művészt és zenét mutatok be, aki túlságosan fiatalon, 27 évesen haltak meg.

Cross Road Blues dalt Robert Johnson énekelte 1911-től 1938-ig élt. Az 1911-től

ha valaha élt, legfontosabb blueszenészként tartják számon a mai napig. A pletykák szerint eladta a lelkét az ördögnek a 61-es és a 49-es út kereszteződésében, és így lett belőle sztár. Halála máig tisztázatlan, egyesek szerint egy féltékeny férj mérgezte meg, mások szerint előre haladott szifilisz, majd tüdőgyulladás vitte sírba. 1938. augusztus 16-án. Biztosat azért nem tudunk, mert a halotti bizonyítvány alapján egy orvos sem vizsgálta meg a testét, egyszerűen balesetnek nyilvánították az esetet. Hallgasson meg tőle még egy dalt, címe Me and the Devil Blues.

0: and
1: a második zenész, aki 27 évesen szállt a sírba, nem más zenekart alapított, mint a legendás Rolling Stones-t. Brian Jones gitárosról beszélünk, aki 42-ben született, és 1969. július 2-án hunyt el, házának az úszómedencéjébe találtak rá barátai. Ekkor már nem volt a zenekar tagja, személyes problémái, függősége és balhéi miatt Keith Richards és Mick Jagger kitették a Stonesból. Jones holttestét már alaposabban megvizsgálták az orvosok, máj és szív problémákat találtak nála, melyek a túlzott alkohol és drogfogyasztás következtében alakultak ki. Halálát balesetnek nyilvánították. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rajongók előálltak egy elmélettel, miszerint Jones-t Frank Thorgood építési vállalkozó ölette meg, mert a zenész nem fizette meg a tartozását. A Sussexi rendőrség az összegyűjtött bizonyítékokat újra megvizsgálta, úgy döntött, hogy a gyanú nem elég megalapozott az ügy újra megnyitásához. Ennek ellenére Jones lánya, Barbara Marion mai napig úgy véli, hogy gyilkosság történt, csak a rendőrség nem végzett elég alapos munkát. Két dalt játszunk tőle, először a Painted Black-et 1966-ból, itt Brian Jones szitárjáték adja a dal

jellegzetes keleti hangulatát, ami akkoriban úttörőnek számított a rockzenébe. Másik dal a Ruby Tuesday 67-ből, ebben a dalban Jones furulyajátéka lágy, barokkos hangulatot kölcsönöz a balladának.

Az 1970-es év fekete év volt a rockzene számára. Ebben az évben három ismert rockzenész is elhunyt. Az első Ellen Wilson, ő 43-tól 70-ig élt, a gyenge látása miatt Vak Bagoly néven ismert Ellen Wilson volt a Kenneth Heath nevű amerikai blueszenekar vezetője, mely 1969-ben Woodstockban lépett föl. A dalszerző, gitáros és szájharmonikás arról volt híres, hogy újra megtanította az évtizedek óta ismeretlenségbe élő öregedő blues legendát, Son House-t, hogyan játssza el a saját dalait. Wilson, aki mentális betegségekkel küzdött, és korábban öngyilkosságot kísérelt meg, 1970. szeptemberében kábítószer tulajdogolásnak áldozatául esett, így ő lett az első a három elismert zenész közül, akik ebben az évben 27 évesen haltak meg. Két dalt hallgattuk meg tőle, On the Road Again és a Going Up the Country.

0: Hangos.
1: Milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább.

1970. szeptember 18-án robbant a hír, hogy a 27 éves Jimi Hendrix, minden idők egyik legjobb gitárosa, az Are You Experienced és az Electric Ladyland albumok sztárja elhunyt. Nem is akárhogy. Hendrix saját, hajszolt, drogokkal kikövezett útján menetelt előre, még nem egyik éjszaka, talán nem is először, álmatlanságát altatókkal és vörösborral próbálta csillapítani. Örök álomra is szenderült, saját hányásába fulladt bele az éjszaka közepén. Hendrix akkori párja, Monica Dunman találta a zenészre, de már senki nem tudott rajta segíteni. Két dallal emlékezünk rá, All Along the Watchtower, és az én személyes kedvencem a Purple Haze című dallal.

Ugyanebben az évben, 1970-ben hunyt el heroin túladagolásba az örökké szeretetre vágyó énekesnő Janis Joplin is. A texasi énekesnő csúnyának tartotta magát, és úgy érezte, hogy igazából senki sem szereti. Magányát italba és drogba folytotta, miközben különleges hangja jogán elképesztő sztár, a rock and roll és a pszichedelikus soul királynője vált belőle. 25 ezer emberre szeretkezem a színpadon, aztán hazamegyek egyedül, nyilatkozta, és egy alkalommal meg is elégelte ezt. Egy hotel szobában adagolta túl magát, menedzsere talált rá. Joplin közeli barátnője, a maga is drogfüggő Peggy Caserta, talán az egyetlen, aki megvan arról győződve, hogy az egyik kezében cigarettát, a másikban apró pénz szorogató énekesnő nem a túladagolásba halt bele. Ennek ellentmond az a tény, miszerint azok közül, akik ugyanattól a dillertől vettek anyagot, mint Joplin, többen szintén meghaltak túladagolásban. Hogy az erős drog okozta Joplin vesztét, vagy szándékosan adagolta túl magát, nem tudjunk. Két dalt játszok le tőle, Me and Bobby McGee és a Maybe.

azok kedvéért, akik később kapcsolódtak be a mai műsoromban, elmondom, hogy a mai műsor a 27-esek klubjáról szól. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ők mind 27 éves korukban hunytak el. Több más híres zenésszel együtt ők alkotják a rejtélyes 27-es klubot, azaz olyan sztárok csoportját, akik mind ebben az életkorban távoztak a más világra. Folytassuk a sort Jim Morrisonnal. Csupán egy év telt el, és egy új tag csatlakozott a 27-esek klubjához. Jim Morrison, a Doors együttes énekese. Mivel a saját fürdőkádjában leltek rá holtan, és nagyon gyorsan, boncolás nélkül temették el, számos elmélet született a haláláról. A hivatalos verzió szerint szívelégtelenség végzett vele. Ugyanakkor nem jár osztomon az sem, aki kábítószer túladagolást emleget, azt is érdemes figyelembe venni, hogy Morrison aszmás beteg volt, előfordulhattak olyan rohamok, amelyek légzési nehézségeket okoztak. A legvadabb elmélet szerint meggyilkolták, de hogy kinek lett volna erre alapos oka, nem tudni. Az azóta is folytatott találgatásokat Morrison fentről biztosan mosolyogva figyeli, mert előre megjósolta, hogy ő rejtélyes körülmények között fog meghalni, és igaza lett. Két dalát játsszuk, Riders on the Storm és People

Kurt Cobain, a Nirvana énekes gitárosa 1994-ben hagyta itt az árnyékvilágot, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szupersztárként, Courtney Love férjeként és egy kislány szerető apjaként. Vállaltan depresszióval küzdött, de drogfüggősége is komoly problémát jelentett. Halála mégis sokként érte a zenész világot. Testét 3 nappal a halál beállta után találta meg Seattle házában egy villanyszerelő. Beszámolója szerint Cobain mellkasán fegyver volt, fején egyértelműen látszott a lövésnyoma, és búcsúlevelet is hagyott. A rajongók egy része azóta sem tudja ezt elfogadni, és feleségét Courtney Love-ot vádolják férje megölésével. Cobain halála előtt ugyanis Love kihívta rendőröket azzal, hogy a férje egy puskával meg akarta ölni magát, mert az énekes azt mondta, hogy csupán a feleségétől védte magát. A találgatások azóta is folynak, de hivatalos szervek szerint egyértelműen öngyilkosság történt. Dalai Smells Like Teen Spirit és Lithium.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban KOBAK-ként ismert napfelület. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet. Ma is sok felhő lehet felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Időnként felszakadozhat a felhőzet, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északi szél élénk helyenként erős marad, délután mindössze 17-26 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél élénk marad, reggel 10-15, délután 19-26 fok várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluli számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Bringing back the old school sounds.
11: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket, Magyarország első és egyetlen duvap zenei műsorában. Hogy mi az a bizonyos duvap, amiről előbb a szignálban beszéltem, a mai műsorban ezt szeretném Önöknek röviden bemutatni. Mielőtt beszélnénk róla, hallgassunk meg egy klasszikus duvap dalt, a címe Since I Don't Have You, énekli a The Skyliners énekegyüttes.

nem is olyan könnyű megválaszolni, hogy honnan ered ez a gyönyörű, dallamos, vokális zene. Gyökerei a 30-as és a 40-es évekre vezethető vissza, a templomokban éneklő afroamerikai gospel csoportoktól származik. A stílust később gazdagította a 40-es évek rhythm and blues, valamint az 50-es évek rock and roll zenéje. A legrégebb ismert dubab felvétel 1939-ből származik, énekli a The Ink Spots, a dal címe My Prayer. Hallgassunk bele kicsit ebbe a dalba.

A duab hangzás titka az emberi hangzás dominanciája és a többszólamosság. Kezdetben nem is használtak hangszereket az utcai énekléshez, az emberi hang elsősorban a mély férfi basszus játszotta a főszerepet. Következő dalunkat énekli a The Ravens együttes, a dal címe Count Every Star.

50-es évekre kialakult a doo-wop zene általános képlete. Mély hangú szólóénekes, kórus és többszólamúság. 1953-ra, amikor Alan Freed, az ismert amerikai disc jockey néger zenéket kezdett bemutatni a fehér közönségnek, akkor a stílus népszerűsége már a tetőpontján volt. Alan Freed tett ismerti olyan doo-wop zenekarokat, mint a The Spaniels, a Mungloz vagy a The Flamingos. Mi most a Mungloz együttes Sincerely című dalát hallgatjuk meg.

A duvap kifejezés érdekessége, hogy a duvap zene nagy korszakában, a 40-es évek végétől a 60-as évekig nem használták ezt a kifejezést. Ez csak később terjedt el a korszak zenéjére gyűjtőfogalomként. Az 1950-es években ugyanazt a zenét a fehérek rock and rollnak, a feketék pedig rhythm and bluesnak nevezték. Ez a zene elsősorban a fiatalokhoz szólt. Ez ma már természetes, de akkor újdonságnak számított. Gene Chandler énekli a Duke of Earl című dalát.

hogyan használhatjuk akkor ezt a duvap kifejezést, ha csak a korszak után került széleskörű elfogadásra? A válasz nagyon egyszerű. Ez a szó mindig is benne volt a zenébe. A duvap nem más, mint egy gyakran használt hangutánzó szó. A duvap kifejezést a háttérvokálban rendszeresen lehetett hallani, ez volt a legnépszerűbb töltőszó ezekben a számokban. Jó lehet ezt hallani a Heartbeats klasszikus dalában, A Thousand Miles Away.

Szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene várt.

az 1939 és 1964 között lemezen megjelent dobdalok számát úgy 30 ezerre teszik a zenetörténészek. A felvételek többsége 78 és 45 fordulatú lemezen jelent meg, eleinte kisebb, független lemezcégek kiadásában, néhány százas példányszámban. Az 50-es években a duvap felvételek elárasztották az amerikai rádióadókat, akik a bőség zavarába nem is tudták mindegyik dalt lejátszani. Ezért van az, hogy a napjainkban megjelenő válogatás lemezeken néha valóságos, elfeledett gyöngyszemeket találunk. A The Classics énekegyüttes énekli Tilden című dalt.

szakaszt jelentett a doo-wop zene fejlődésében az úgynevezett pop doo-wop. Ilyenkor a zenei rendezők gyakran gyengítették, vagy egyszerűen eltörölték a klasszikus doo-wop elemeket. A falzettót ritkábban alkalmazták, a basszust sem önállóan, hanem belolvasztották a kísérő vokálba. Egyszerűbbek lettek a refrének. A dalok végül valahol a doo-wop és a kiművelt úgynevezett preppy stílus között landoltak. A dalok dalamosabbak lettek, jobb lett a szöveg, és az ütem pedig kevésbé lett fontos. Erre a korszakra jellemző dalt fogok először lejátszani, ez az Avalanche My Heart's Desire című dala lesz. A blokk második száma a pop doo-wop másik stílusa, amikor régi standard dalokat doo-woposítottak. Erre példaként a Skyliners együttes Pennies from Heaven című dalát játszom. A blokk utolsó dalát olasz srácok éneklik, ők New Jersey-ből származnak, az együttes neve, franciás név, The Priest. A daluk címe, Have You Ever Heard? Yeah!

60-as évek elején egy technikai újdonság adott egy második esélyt a dubab zenének. Megjelentek a 33-as fordulatú úgynevezett LP, long play lemezek, kiturva helyükről a 45-ös fordulatú kislemezeket, és megásva a 78-as lemezek sírját. Korábban a dubab lemezek kis 45-ös lemezeken jelentek meg, most több lemezcég elkezdett kiadni lemezösszeállításokat a klasszikus dubab korszak legjobb lemezeiből. Így például sokkal népszerűbb lett most, mint az eredeti megjelenésekor a The Five Satans együttes In the Steel of the Night című dala.

1934-es film The Bad in Every Man dalát dolgozta föl a Marcells együttes. 59-ben alakultak két fehér és két színesbőrű énekes. A Blue Moon című daluk nagyon megtetszett a híres diszjokének, Murray de Kének, és esténként többször lejátszott a műsorába, így a dal felkerült a Billboard 10-es listájára. Ezután lejátszom az összegyűjtes Remember Then című dalát, amely 1963 márciusában került fel a listára.

Az úgynevezett neo-duvap megőrizte a klasszikus duvap több stíluselemét, másokat megváltoztatott. A dalambanal egyszerű volt, a legtöbb dal változatlanul az ártatlan szerelemről szólt. Egyre több hangutánzó refrén jelent meg a dalokba, megnőtt a falzettó éneklés súlya és a hangszeres kíséret. A Chiffons együttes, négy csinos feketebőrű énekesnő dala, a He's So Fine 1963 márciusában egyes számú siker lett a Billboard pop és az R&B listáján.

A Rhythm and Blues listákon az 50-es évek közepéig fehér zenekar meg sem jelent. Az első fehér együttes, ami felkerült egy ilyen listára 1954. novemberében a Free Chuckles volt a Run Around című számmal. Az együttes három olasz származású brooklyni srácból állt. Ez volt az első olyan fehér szám, amin érezni lehetett a Rhythm and Blues és a doo-wop hatását. Ők voltak az első fehér csapat, aki fellépett a Brooklyn Paramountba, Alan Freed híres showjában. Az együttes szólóénekese Teddy Randazzo volt, egy jóképű, jóhangú fiatalember, aki később zeneszerzőként és lemezproducerként dolgozott. A Free Chuckles játsza a Run Around című.

1956 óta szerepel a színpadokon a The Diamonds, egy kanadai fehér énekegyüttes, a Torontói Egyetem diákjaiból állt. Őket a legtöbb duvaprajongó gyűlöli. Hogy miért? Ők a korszak legjobb fekete zenéjének készítették el a kifehérített változatát, amivel többnyire lényegesen nagyobb sikert arattak, mint az eredetiek. Mi most egy 1957-es sikerlistás dalukat, a Little Darling-t hallgatjuk.

Kressz együttes különösen befolyásos volt dvab körükbe. Johnny Maestro erős, tiszta tenorhangja kiemelkedett a dalomos háttér vokál előtt. Nagy slágereik voltak, mi most az angyalokról szóló dalukat hallgatjuk meg, The Angels Listened In, énekel The Kressz énekegyüttes.

0: lovabzene, klasszikus korszaka, 1964-ben a Beatles és a Rolling Stones megjelenésével, az úgynevezett brit invázióval sajnos lezárult. Népszerűsége ma újból reneszánszát éli. Mai énekeseink dolgoznak föl klasszikus dobabdalokat, mint például az Ausztrál Human Nature, egy 1963-as Ronez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre, változékony hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadólakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallus Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek. Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a nap máson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen esőgyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most indul!

Nos, hát abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy itt az elmúlt napokban a Premium Autóháznál 60-ban sikerült kipróbálnom a Leaf Motor B05-ös gépjárművet. Ugye a B05-nél az a legérdekesebb igazából, ugye, hogy most érkezett meg az országba, és jelen pillanatban még nincsen belőle tesztautó, tehát újságíróként még ideig nem kaphattuk meg. Viszont egy-két autókereskedéshez eljutott egy pár napra, így például ugye 60-ba is. Gyorsan át is szaladtam 60-ba, és akkor ránéztem a B05-ösre, aminél azt vettem észre, hogy sokkal laposabb, mint akár a C10, akár a B10. Hogyha a C10-re, B10-re ránézzük, akkor ugye egy szép nagy SUV-t kapunk, szép csapott, illetve ilyen SUV-s, kombis hátvonallal, ugye hátsó résszel, nagy magas orra. És a B05-ösnél pedig azt tapasztaltam, hogy sokkal alacsonyabb az óra, sokkal laposabb az óra, és maga az autónak a kialakítás is egyébként egy kicsit ilyen már-már kupésabbnak mondható kialakítást kapott az autónak a forma, tehát ahogy ránézünk, ugye a formája kívülről. Ami nekem elsőre baromira tetszik, az kettő dolog, az egyik az, hogy az első lámpái, azok ilyen kis vízszintes csíkokból állnak, ugye a nappali menetfények, és vízszintes LED csíkokból állnak, és úgy, hogy fölül van kettő, alul van egy, és ugye közéjük érkezik be a maga a lámpatest. Ez szerintem zseniális, ez szerintem nagyon jó pofán néz ki, és tényleg ilyen látványos orrot ad magának az autónak, és természetes az is, hogy ennél az autónál is a két első lámpát ugye egy zongoralak csík fogja, fekete csík fogja összekötni.

íz, illetve apróság, és tényleg ilyen, igazából sem mondhatnak azt is, hogy semmire nem jó, de mégis jó pofa, hogy hátul a hátsó lámpa alatt, ugye itt hátul végigfut egy vízszintes csík a hátsó csomagtér rajton, és az alatt a lépmotor az teljesen ki van írva, szép nagy kis, illetve szép nagy kis, ez miért jönzik, szóval szép nagy betűkkel. És természetes az is, hogy a hátsó lámpa is ugyanúgy van kialakítva, mint az első, tehát egy felső vízszintes csíkkal kezdődik, itt az autónak a két szélén, aztán jön egy alsó vízszintes rövidke kis csík, és aztán ugye egy keresztbe futó teljes fényvonal, egy vörös fényvonal fogja a hátsó részét majdhogy nem ketté vágni az autónak, hiszen ugye ez van a hátsó szélvédő alatt. Aztán, ami jó pofa, az autóban természetesen van itt is óriási nagy napfénytető, van egy spoiler, a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos hátsó botféklámpa, na csak sikerült meg oldanom, illetve kimondanom azt, amit szerettem volna mondani. Szóval összességében egy jó kis gépjármű, illetve szép kis, tetszetős kis gépjármű. Aztán, amikor beleültem, akkor igazából azt vártam, illetve azt kaptam, amit vártam. A tipikus lépmotoros kialakítás, középen óriási nagy érintőképernyős kijelző, természetesen az óriási érintőképernyős felületen keresztül fogsz mindent is beállítani, külső visszapillantó tükröknek a kiválasztása, stb. Biztos, hogy tényleg mindent onnan. Ezt én bevallom őszintén továbbra sem szeretem, de hát ilyen a c'est la vie, ahogy a művelt angol mondja franciául. Na, viszont amikor beleültem, akkor azt vettem észre, hogy talán egy kicsit kisebb a kormánya, mint a C10-nek, illetve a B10-nek, de ez lehet, hogy csak egy ilyen kis optikai csalódás volt azokhoz az autókhoz képest, amikben mostanában ültem.

A következő, amit észrevettem, és ezt amikor először belőttem, akkor azonnal észrevettem, és meg is jegyeztem magamnak, viszont az első kilométerek után mondtam azt, aki mellettem ült, ugye a Lipmotor kereskedőnek 60-ban, hogy hát én azt érzem, azt tapasztalom, hogy az ülése az már-már ilyen Citroen-es kényelmet nyújt, puha, nagyon kényelmes üléseket kapott a Lipmotor B05-ös, mind ülőlapban, illetve mind háttámlában is. És ez volt az, ami nekem így a legnagyobb újdonságot mutatta, és igazából tényleg csak egy nagyon rövid, ilyen 10-15 perces kis tesztúton gurultunk az autóval, természetesen baromira gyorsó, hiszen az elektromos hajtás ez ugye adja. Ez most csak egy rövid kis felütés volt, vagy felvezetés volt itt most egyes hallgatók arra, hogy előbb-utóbb majd érkezik hozzánk a B05, és akkor majd alaposabban körbe fogjuk járni kívül-belül, majd megbeszéljük a bizonyos design elemeket, akár a felni, akár ugye ezt a lámpát aktívabban megdumáljuk, illetve majd én elmesélem. Beszélek majd arról, hogy a belső érintőképernyős kijelző egyébként nem mellesleg 11,6-szoros, hogy miket lehet rajta állítani, hogy a kormányról miket tudunk állítani, szóval mindent is, de addig is ugye jövök majd még különböző autókkal, illetve most ezen a héten nem kínoznak benneteket a videóban átkonvertált motorra, illetve motorral, hanem majd azt talán a jövő héten fogjuk majd megbeszélni. Ez a mai adás egy kicsit érdekesen alakul, ugyanis most a zene után majd Sanyi, ugye Karvai Sanyi, látássérült barátom fog egy elég érdekes kis bejelentéssel érkezni, aminek pont ezen a héten, amikor itt hallgatjátok a rádiót, akkor lesz aktualitása, tehát a jövő héten ismételten Sanyival fogunk beszélgetni, és annyit elárulok, hogy élménybeszámolóval érkezünk, most viszont muzsika.

0: Na hát akkor kedves emberek, ismételten folytatódik ugye az adás, itt a zene után, és az van, hogy olyan rég beszélgettünk már Sanyival, Karol és Sanyival, itt a nyári hajrában, a nyári hajtás végén, hogy gondoltam, hogy lenne rá csörögnénk ismételten. Ráadásul azt hallottam, hogy azt remélem a kedves hallgatók tudják, hogy Sanyi több rekordot is magáénak tud, ugye vezetett már autót, vezetett már rallyautót, vezetett buszt, vezetett kamiont, Kővári Barnának növigált az Eger Rallynak a prológián, tehát tényleg mondhatnánk azt is, hogy Sanyi elnövetek, de azért nem mondjuk, mert ezt viszont mindenki tudja róla. És kedves emberek, kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy egy újabb rekordra készül, ezzel kapcsolatban most azonnal el is kezdem faggatni. Szia Sanyi, mi az, amire készülsz? Már megint hova gurult a gyógyszered?
1: Nem gurult el a gyógyszerem, jó reggelt, jó napot, jó estet, mindegy, hogy ki mikor hallgat bennünket. Az a lényeg, hogy itt vagytok, tehát üdv a hallgatóknak, meg mindenkinek. Gyakorlatilag igen, most szeptember 13-án fogom beállítani a 8. rekord kísérletemet. Jól volt a felsorolás, hiszen busz, jetski, kamion, tehát ugye meg hát a vakon körbe motoroztam a Hungaroringet, egy 650 centis motorral, szerintem az volt a legnagyobb esemény. Ez egy nagyon különleges esemény lesz, Kerekiben lesz, szeptember 13-án. Offroadnak az egyik szakága az Eurotriáz. Egy homokdűn és homokos bányában, egy homokbányában erdőn keresztül fogok vezetni. A lényeg, hogy több mint 5 percet vezessek, nagyjából, és 5 percen belül be kell érnem a célba, át kell mennem a harmadik kapun. Aha. Kapukon keresztül fogok menni, egy folyosón át.
0: Igen.
1: És Csokona Norbert lesz a navigátorom, akivel még bevallom, férfiasan soha nem találkoztam, még soha nem láttuk egymást. Még én sem őt. Ő keresett meg, ő kért fel erre a vezetésre, ugyanis ők élményautóztatással foglalkoznak, fogyatékossággal élő emberek számára. De látássérült embert még soha nem vittek. Így keresett meg a Norbi, hogy mi lenne, ha vinnének engem, mert ő figyeli az én munkásságom. És mondtam, hogy jó, köszönöm.
0: Legye fene.
1: Persze, legye fene, majd meglátjuk, mi lesz ott velünk.

Éjjó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemezlovász. Hello!

0: gatyám lobog, seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog, magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: annyit beszélgettünk, hogy mi lenne, ha én vezetnék egy ilyen autót, gyakorlatilag egy Suzuki Samurai-jal mennék. Igen. Ezt kimondhatom, mert nem gyártják sehol az autót. És ezzel mennék végig gyakorlatilag ezen a pályán. Hát de valami férfiasan izgulok, tehát azért itt lesznek olyan dőlései az autónak, hogy mondjuk lesz olyan pillanat, amikor gyakorlatilag csak egy kerék lesz biztonságban a levegőben, a három kerék lesz a levegőben, egy kerék lesz majd a homokban, meg hát olyan intenzív lejtők, partok lesznek, amiben nyilván megdőlhet az autó, úgyhogy a lélek jelenlét az nagyon fontos lesz, meg a nyugalom. De
1: meg hogy nézzed, hogy merre kell menni.
0: Na igen, igen, azt is memorizálni kell, hogy merre kell menni. Tehát Norbi ezt fogja nekem folyamatosan mondani. Természetesen a biztonság érdekében, mivel ez egy nyitott autó lesz, ezért nekem gyakorlatilag rajtunk lesz a bukósisak, hogy belógó faágak ne okozzanak semmiféle sérülést, és a biztonság a legfontosabb, mindig azt helyeztem előtérbe, én ezt mindenhol el is mondtam, és most is így lesz.

0: Hol lesz ez? Még egyszer mondd el nekem, helyileg?
1: Kereki, ez az M7-es útvonalon megközelíthető, gyakorlatilag a Völgyhídnál.
0: Aha, aha. Az szép. Lesz-e lehetőséged előtt edzeni egyet?
1: Lesz alkalom gyakorolni, igen, 2 alkalommal tudok majd gyakorolni. Uh-huh. Először is úgy építettük fel ezt a dolgot, hogy visz engem a Norbi, megmutatja, milyen a pálya, hogyan dől be az autó, mekkora lejtés van, mekkora part, tehát lesz olyan, hogy már az eleje már fönt van a dombon, a hátulja meg még mondjuk elkapar és elsüllyed a homokban. Tehát egy ilyen tereprali feeling ez az egész, ezt úgy tessenek elképzelni, drága hallgatók, hogy olyan, mint a tereprali, de nyilván azért itt egy kisebb pályáról beszélünk, de szerintem egy óriási és felejthetetlen élmény lesz. A hallgatók is fognak erről értesülni mindenképpen, meg nyilván az a sajtóorgánom, ami mögöttem el és velem jelen szokott lenni, az természetesen most is ott lesz.
0: Aha, aha. Hol lesz majd utána látható, hallható?
1: Szerintem mindenhol, minden, az összes kereskedelmi csatorna erre mozgósítva van, a civil utalapítvány és a Főkefe kézműjárkó cikk csoport erről mindig gondoskodik, hogy minden felületen ez elérhető legyen.
0: Uh-huh, uh-huh. Na figyelj, Sanyi, akkor jövő héten majd erről ismételten kell beszélnünk, hiszen ugye ez a rekordkísérlet ez a héten van, itt az adás után, vagy az, igen, az adás után. Jövő héten visszatérünk rá, és akkor elmesélt, hogy milyen élményeid voltak, jó?
1: Tartok élménybe számolót, megígérhetem a hallgatóknak.
0: Helyes, legyen így, további szép napot, vigyázz magadra, Anitát puszíjuk, szia!
1: Köszönöm, csáó, sziasztok!

Na hát ugye Sanyit hallhattátok, a zenét hallhattátok, és akkor hát nyilván valami autóval is kéne folytatni, de ismételten csak egy nagyon rövid felütés következik. Annyit fogok nektek most itt elárulni, szintén vagy egy jövő heti, vagy egy azutáni autóról, hogy az Alfa Romeo-ból a Tonál lejárt nálunk, ugye egy kis sportosabb felszereltséggel, és amit mindenféleképpen el kell most itt mondanom, tényleg csak egy rövid felütésként ezúttal is, tehát hogy nem beszélünk most az autóról hosszan, az, hogy baromi kényelmes, nagyon jól gyorsul, hogyha sportüzemmódban választod, ha pedig csak simán normálban, vagy esetleg a kis eco üzemmódot választod, akkor pedig kifejezetten takarékos is lehet az autó. Óriási, kényelmes, egy szép nagy SUV, és egyébként nekem az Alfa Romeo Tonale sokkal alfább, mint az Alfa Romeo Junior volt, amiről már ugye hallhattatok, korábban beszéltem róla, meséltem róla. Na szóval ez vagy a jövő héten, vagy a jövő hét után érkezik. Addig is viszont ne menjetek sehova, ne menjetek messzire, ne menjetek el, hanem jegyezzétek meg ismételten, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezúttal is lehet nálunk ugye nyerni egy kis termoszt, egy kis kulacsot. Ugye augusztusi hónapban egy Honor kulacs volt a főszereplő, ezen a szeptemberi hónapban, nem ezen, hanem ebben a szeptemberi hónapban is van egy kulacsunk. Ott van fönt a Megurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalán, hogy pontosan milyen kulacsot, és hogy hogyan tudtok megnyerni. Hogyan? Na jó, ezt elárulom azt, hogy hogyan. Hát annyi, hogy ahhoz a poszthoz, amit oda kiraktunk a Megurulva Facebook oldalára, ahhoz hozzászólsz, hogy te melyik rádióban hallgatod a Megurulva Autó és Kütyű Mustra adását. Ennyi az egész, nem bonyolult a feladat, most megteszed, szeptember végén pedig sorsolunk, de az is lehet, hogy október első napján, vagy második napján, de mindegy, szóval szeptember végig tart a játék, addig nevezhetsz, és igazából tényleg nem bonyolult, amit kell csinálni, nem kérünk feliratkozókat, nem kérünk azt, hogy ezért te most úristen gyűjtjük a lájkokat, semmit, nyugodtan, csak annyit írjál oda, hol hallgatod a Megurulva Autó és Kütyű Mustrát, melyik rádióban. Azt, hogy mikor, hát azt te is tudod, hogy mikor, hiszen hallgatsz ránk, mert imádod. Na jó, akkor most egy kis muzsika, és aztán majd még

Úgy terveztem, hogy most a Samsung S26 telefonról fogok nektek egy keveset beszélni, de hát most nézem az órámat, és hát elszaladt az idő, ezért a Samsung S26 okos telefonnak a formájáról, a kis lekerekített sarkairól, a tudásáról, az AI kompatibilitásáról, az 5000-es aksiáról, arról, hogy hány napig bírja, arról, hogy például a fotó-videó tudása mennyire zseniális, hát erről sajnos a jövő héten fogok csak beszélni, addig várnatok el rá, de ne aludjatok nyugtalanul, tudjátok, nyereményjáték, arra pedig lehet nevezni most.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Változékony a hűvösebb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alap kutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet, és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Helyesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa erőltetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra, a napmáson még gyakran lesz erősen felhős, borult az ég. Eleinte északon, északkeleten kisebb esőzápor kialakulhat, napközben pedig a legtöbb helyen csapadék nem várható, csak néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen esőgyenge zápor. Az északi szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik, reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárásra kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik. Hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót. I need time, love, joy, I need space, love, I need

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárásra kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech tud.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Tökéletes példa arra,

0: most csak szarfáztam minden nap a kukázsa után.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Esővel és széllel jön a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Szombaton elkezd felszakadozni a felhőzet és nyugodtabb időre számíthatunk. Több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, bár elszórtan még kialakulhatnak kisebb záporok. Az északi-északkeleti szél továbbra is élénk marad. A reggel már kifejezetten frissnek ígérkezik, hajnalban 10-15, délután 19-26 fok várható, vagyis a hét közepéhez képest jóval hűvösebb időben telik majd a hétvége első napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

that first beat is right. That first beat is right on.

that first beat is right on time, right on top, like they say.

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.

portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek.
1: Ez
2: benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt a... mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon jöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jut, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.